0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радіопульс. 90.2 FM. Класне радіо в дорогу.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Fette ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Це Радіопульс. 92.2 FM.

0: Szotnyira.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
2: Radio Pulse.
3: Vigyázz a szava, Jodin FM.
2: Klasszne radio, v dorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Два и один FM. Классное радио в дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se, Radio Pulse. Divjana 102, Diodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szép jamasztatva.
1: Jodin FM.
3: Klaszne radio.
1: Vdorohu.

Ha péntek, akkor dalpremiér. Sziasztok, én Répási Eszter vagyok. Ezen a héten Astrid Vély legújabb dalát, a Novej deň, azaz az Új nap című szerzeményt mutatjuk be nektek. Astrid Vély ukrán énekesnő és dalszerző, aki zenéjében gyakran személyes történeteket dolgoz fel, és a dalokhoz sajátos, filmszerű vizuális világot is társít. Ezúttal egy lendületes pop-rock dallal érkezett, amelyben a 80-as és 90-es évek hangulata is visszaköszön a korai Bon Jovi világát idéző zenei hatásokkal. A Novej deň egy különleges szerelmi történetet mesél el. Két egymástól teljesen eltérő világban élő ember találkozásáról szól. A férfi szabad lelkű kreatív művész, a nő pedig sikeres és visszafogott üzletasszony. Bár úgy tűnik, kapcsolatuknak nincs jövője. A sors újra egymás útjába sodorja őket. A dalt egy teljes értékű kisfilm is kíséri, amelyben maga az énekesnő is aktívan részt vett a koncepció és a vizuális világ kialakításában. És hogy hogyan folytatódik a történet? Hallgassuk meg együtt Astrid Vély Novej deň című dalát. Itt a Pulzus Rádióban.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelet közvetítést hallhatnak a Beregszászi Református templomból. Igét hirdet Margitics János, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Маргітич Януш, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами!
2: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mindenható édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálatelt szívvel köszönjük meg a mai napot, a mai reggelt is, amivel megajándékoztál bennünket. Megköszönjük neked, Istenünk, mindazt a szeretetet és kegyelmet, amellyel újra és újra megerősíted lábainkat és tagjainkat, hogy helytálljunk mindabban, amire elhívtál bennünket. Legyen az munka, legyen az a mi családunk, vagy a gyülekezetünk. Urunk, ezek között oly gyakran elveszítjük az egyensúlyt, oly gyakran felcseréljük a fontossági sorrendet, de ez még inkább igaz arra, hogy a veled való megbékélést, a veled való beszélgetést, a te igédből való töltekezést is oly gyakran el tudjuk hagyni. Mindezeknek a tudatában hadd könyörögjünk ma önmagunkért, az igének a megértéséért, és az Úr Jézus Krisztus jelenlétéért, most és az elkövetkezőkben is. Amen. Kedves testvérek, János első leveléből, a második rész első 6 verséből szól Istennek igéje. Az igét és annak magyarázatát helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Gyermekeim! Ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a mieinkért, hanem az egész világ bűneiért is. Abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Aki azt mondja, hogy ismeri őt, de nem tartja meg a parancsolatait, az hazug, és abban nincs meg az igazság. Aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljessé lett az Isten szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt. Eddig Istenünk írott igéje. Szeretett testvérek, mindenkit nagy szeretettel köszöntünk itt az Úrházában. Szeretettel köszöntünk mindenkit, aki távolról kapcsolódik be ige hirdetésünkbe és alkalmunkba. A mai napi ige szakaszunkban egy olyan tematika fogalmazódik meg, hiába 6 darab vers, mégis annyira mélyre megy, amelyen keresztül megérthetjük azt, hogy a szavakkal nem lehet csupán a valóságot formálni. Természetesen van ereje a kimondott szónak, hiszen nagyon nagy bátorítást és biztatást lehet megfogalmazni a szavainkon, a mondatunkon keresztül. Azért tud nagyon jó érzés lenni az például, mikor odafordulunk valakihez és megdicsérjük, hogy ügyes vagy, vagy ha esetleg ennek a történetnek a másik oldalán vagyunk, éppen ezért tud annyira jól esni, mikor valaki azt mondja, hogy ügyes vagy. A szavak, amelyeken keresztül kommunikálunk, felfedjük a kívánságainkat, a gondolatainkat, megismertetjük egymással mindazt, amit a szívünk rejt, sokszor úgy tűnik, hogy az életünknek a legnagyobb jelentőséggel bíró részei. Pedig, kedves testvérek, a szavak azok csupán tükörként vannak jelen, és a személyiségünk, az életünk teljességét sugározzák vissza. És ilyen formán azt gondolom, hogy jó nekünk az, hogyha a Szentírásra támaszkodva meglátjuk ennek a dolognak az igazi mélységét és értékét. Egyrésztről a keresztény embert nem csak a szavai teszik Jézus Krisztus követőjévé. A kimondott, megvallott hitvalló mondatoknak van helye, van szerepe és van nagyon nagy fontossága. És ez egy elvitathatatlan dolog. De ezekbe a szavakba pusztán belebízni, vagy ezekre a szavakra pusztán rábízni azt, hogy na én a hitvallásomat ennyivel megoldottam, és én ezekkel a szavakkal letudtam az Istenhez való tartozásomat, egy nem felelős, és egyébként nem is egy őszinte dolog. Mert az ember nem csak a szavaiból áll, hanem ott van még az egész élete, ott van az indulatainknak a hosszúsága, ott vagyunk mi magunk ebben az egészben. És a Jézus Krisztus követésében a szavaknak csupán minden egyes jelentőséget tulajdonítani, és a szavakra felépíteni az egész hitünk megélését egy nem járható út. És ezért jelenik meg előttünk ennek a fontossága Jakab levelében is, és még más helyeken is, ahol az Úr Jézus Krisztus a belső tartalom elmélyítésére biztatja az ő hallgatóságát, és hiszem azt, hogy időtlenül mindazokat, akik Jézus nyomába akarnak szegődni, hogy ne a szavakba tegyük bele, ne a szavakba menekítsük bele életünknek minden egyes Isten keresését, hanem a teljes lényünkkel, a teljes életünkkel legyünk ott az Úr jelenlétében. És ez az, ami kapcsán a mai ige szakaszunkban is megfogalmazódik, hogy miképpen lehetséges ez. Hiszen az ember ösztönéből kiindulva, az ember alaptermészetéből kiindulva, a bűnnek a megélése, a bűn kapcsolódása a mindennapokhoz egy olyan erős élmény, hogy elképzelhetetlen, hogy én Isten gyermekévé váljak, hogy én az ő szolgálatában nagy dolgokat vigyek véghez. Inkább az elképzelhető, hogy néha csak bejövök, beköszönök az Istennek, elmondom neki, hogy szükségem lenne 5-10 dologra, ő valamennyit ebből megad, én megköszönöm, és megyek tovább. Ez a fajta összkép, ez a fajta ilyen karikatúra sokkal inkább hihetőnek, emészthetőnek tűnik, amire meg a Szentírás hív, akár egy ilyen hatverses szakaszban, de a levél teljességében, vagy pedig az Új Szövetség, vagy az egész Biblia teljességében, az ennél sokkal véglegesebb, és sokkal több mindenre kiterjedőbb. Ugyanis az egész ember kap meghívást. Amikor nem tudom, a még nagyon ismert elhívás történetet hozzuk, Ábrahámét, vagy a tanítványokét, akkor soha nem az az elhívásnak a megfogalmazása, megszövegezése, hogy gyere Ábrahám, hogy most már úgy tudj beszélni, hogy mindenki higgyen abban, és mindenki elhiggye neked, hogy te az enyém vagy. Hanem amikor hangzik a meghívás, amikor kihív valakit az Isten mindabból, amiben van, ez időtlenül megállja a helyét, akkor azt az egy egész embert minden képességével, minden hiányával és minden megváltásra szoruló életterületével hívja ki. Jöjj és kövess engem. És ehhez, kedves testvérek, egy hihetetlenül rémisztő dolog, mert a bujkáláshoz, a megalkuváshoz, a rejtőzködéshez szokott alapvető emberi ösztönünket elborzasztja az, hogy én rólam, ha valaki mindent tud, nem fogadna el engem. Én engemet, hogyha valaki teljes mélységébe lát, nem akarna velem hosszú évekre tervezni. Inkább egy megjátszás, inkább egy nem túl elegáns kifejezés, de inkább a színészkedésbe menekülve próbálom meg megmutatni, próbálom meg elhitetni azt, hogy lehet velem valamit kezdeni. Az Úr jelenlétében pedig ezekre valahogy nincs kereslet. De arra sokkal inkább, aki meg tudja hajtani a térdét

0: Тизоуро. 11-та година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 2-án pénteken. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 2 жовтня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Oroszország bejelentette, hogy kiutasítja a magyar nagykövetség és a főkonzulátusok munkatársait, válaszul Budapest hasonló intézkedésére. Erről az RBK Ukrajna számolt be az orosz külügyminisztérium közleményére, valamint a magyar külügyminisztérium bejegyzésére hivatkozva. A moszkvai magyar nagykövetség, valamint a szentpétervári és kazanyi főkonzulátus munkatársainak 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszország területét. Az orosz fél nem közölte pontosan, hogy hány diplomatát érint a kiutasítás. A magyar külügyminisztérium tudomásul vette Moszkva döntését, és közölte, hogy Magyarország fenntartja diplomáciai jelenlétét Oroszországban. A külképviseletek továbbra is teljes körűen

0: végén sorsolni fogunk, ugyanis egész héten játék van a Pulzus Rádió különkiadás című műsorában, ugyanis páros belépőt lehet nyerni az Apollón Sapító cirkuszba.
1: Jövünk a részletekkel, egy kis reklám!
2: Figyelem, figyelem! Jön a nyereményjáték!
3: Rozigrás, szuhaj, ivőhravaj!
1: Ne felejtsétek el, hogy a páros belépőt azt ma lehet elvinni. Nagyon egyszerű játékszabályaink vannak. Az Apollón Sapító cirkusz jóvoltából egy izgalmas játékot hirdettünk. Meg kell osztani a livestream műsorunkat a Facebook közösségi oldalunkon, és megírni üzenetként a Sapító szót, és benne vagytok a kalapban.
0: Bizony, bizony. Pénteki műsor végén, azaz ma az adás végén 12 előtt pár perccel pedig kisorsoljuk a nyertest. Úgyhogy érdemes még regisztrálni, érdemes még megosztani a műsort, illetve üzenetben a Sapító szót elküldeni. És ha már programajánlók, akkor gyorsan ide szúrom, hogy színházi programajánlóval is kedveskedünk önöknek. Kegyelem életfogytig Eszterházi Mária életéről szóló monodráma Varga Gabriella színművész előadásában a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházban október 7-én, 5 nap múlva 18 órakor, regisztrálni pedig a plusz 380 75 30 344 40 53-os telefonszámon lehet.
1: Ne felejtsük el, hogy október első vasárnapja Ukrajnában a tanárok napja. Október 5-én pedig a világban ünnepik a tanárok napját, és e kapcsán készülnek egy kis egy-két érdekességgel a kapcsán, hogy mit lehet tudni erről a szakmáról. És ugye, ha majdnem folyamán sok helyen csak rövidített iskola idő van, és nagyon sok tanár ünnepel, mert ugye ezt mindig előtte való munkaidőben szokták ezt ünnepelni, így aztán ma köszöntik a Ukrajna szerte a tanárokat. Engedjétek, hogy mi is az étteren keresztül köszöntsük minden tanárt nagy szeretettel, külön köszönjük, hogy velünk, illetve gyermekeinkkel nagyon-nagyon nagy áhítattal, illetve odaadással foglalkoztok és foglalkoznak. Úgyhogy e kapcsán mindenképpen szeretnénk ezt így étteren keresztül megosztani a hallgatókkal. És ha megnézzük a világban egy-két érdekességet a téma kapcsán, akkor tényleg kiemelkedő szakmáról beszélgetünk. És a statisztikák azt mutatják, hogy vannak olyan országok, ahol ez mai napig az egyik legfontosabb szakág, ahogy ezt a régi korban tartották.
0: Hiszen a világ egyik legősibb, legösszetettebb és leginkább hatásos hivatása a pedagógusi pálya, illetve a tanári pálya. Nem tudom, tudják-e önök, hogy milyen arányban vannak például férfiak és nők ebbe a szakmába? Hát igen, jól gondolják, a hölgyek, a nők többségben vannak. Azonban van egy-két olyan ország, egy-két, tessék megkapaszkodni, szubszaharai afrikai ország, például Csád, Libéria, vagy Dél-Ázsiában a Comore-szigetek, ahol az iskolások, illetve a tanárok, az iskolában tanító tanároknak mindössze 10%-a a nő, az összes többi az férfi, úgyhogy a Kárpát-medencében egyébként 75%-ban vannak hölgyek, és 25%-ban férfiak, úgyhogy ez is egy érdekesség erről a dologról.
1: A világ osztály lebontását vizsgálva, ugye vidékünkön Európában átlagosan 20 időszakban, ameddig az órát tartja, viszont, ahogy mondtad, Ázsia és Afrika egyes sarkaiban azért sokkal nagyobb létfős osztályokkal találkozhatunk. 60-80 diák is jár Nigériában, Indiában, illetve Ázsia, Afrika egyes országaiban egy osztályon belül egy tanára. Most ezt szorozzuk fel, akkor inkább...
0: Hát, hogy képzeld el, hogy mondjuk ilyen szóbeli feleltetés.
1: Igen, tudod, igen, igen.
0: Lefeleltél, azt tudod, egy évig semmi dolgod nem lesz, mert vannak még 79
1: vagy azt is csoportosan csinálják, nem tudom, hogy egyszerre mondjátok el az ABC-t. És
0: lehet, akkor... ilyen krízként, hogy három embert kihívok, és aki előbb tudja, az jegyet kap. Na de egyébként, ugye sokat beszélünk arról, hogy a pedagógusi pálya milyen státuszt képvisel, hogy mennyire van megbecsülve a társadalom által, vagy mennyire nem. Tudták önök, hogy az ókorban, az ókori Egyiptomban és Mezopotámiában az írnokok és a tanítók a legfelsőbb társadalmi osztályokba tartoztak, közvetlen az uralkodók és a papok alá voltak beszorozva. Hát azért változnak az idők.
1: Igen, maga a név gyakorlatilag a pedagógusok sok esetben a nevükből fakadóan a paidagógos szóból ered, ami azt jelenti, hogy pedagógus kifejezés, ami gyakorlatilag a vezetést jelenti, a gyermek vezetés jelent. Igen, érdekes ez a kifejezés, nem pedig, hogy mondtam, a tanításról szól. Igazából nem tanárok ők, hanem vezetők, ha jobban belegondolunk a gyermekek életében. Nagyon sokat paraszkodnak arról az emberek, hogy hát ugye a tanári fizetés mennyit jelent, és mennyire jelent ez a társadalom belül megbecsülés. Vannak olyan országok, ahol viszont igazán komoly összegeket is lehet elhozni tanári fizetésbe, és most nem szeretnék most munkaerőpiaci mozdulás, népvándorlás generálni. Luxemburgban van Európában a legnagyobb tanári fizetés, amely egyébként a világon a legnagyobb tanári fizetés, hát évente 70 ezer eurót.
0: Luxemburg. Nem tudom, tudják, hogy a világ legnagyobb iskolája, ez a Montessori School Lucknow Cityben van, Indiában található, 55 000 diák tanult, és

0: 2500 tanár dolgozik. Azért ott bemenni a tanáriba, 2499 kolléga közé, az nem lehet kevés.
1: Érdekes, egy pszichológiai kísérletet hoznak elő, egyfajta hatásmechanizmus vizsgálva. Igaz, az a híres pszichológiai jelenség bizonyítja a tanári elvárások erejét. Ha egy tanárral elhitetik azt, hogy a diákjai kiemelkedő képességűek, a tanár tudatalatt több figyelmet, bátorítás, pozitív visszajelzést ad, és emiatt egyébként átlagos diákok sokkal nagyobb produktummal, sokkal nagyobb eredménnyel teljesítenek majd az idő, a különböző meg vizsgákon, úgyhogy ez érdekes kutatás mutatja ezt a dolgot, hogyha tanárral elhitetik azt, hogy értékes diákokkal foglalkozik, akkor valóban értékké válódnak, csiszolódnak azok a csiszolatlan gyémántok, akikkel foglalkozik a nap 8 órájában.
0: És hát ugye ez egy rádió műsor, a tanárokról beszélünk, elengedhetetlen, hogy az ember szóvá tegye azt, hogy egy átlagos pedagógus a tanév során többet beszél, mint egy rádiós műsorvezető. És hát nem csoda, hogyha a hangszálgyulladás, a rekedtség a leggyakoribb szakmai ártalom a körükbe, és még egy nagyon érdekes dolgot hadd hozzak ide, hogy a jó tanár részben színész is, ahhoz ugyanis, hogy közel 30 különböző hátterű motivációi gyereket minden nap lekössön, folyamatosan változtatnia kell például a hangszínét, a testbeszédét, vagy a prezentációnak a stílusát. Tehát, bár mondjuk így visszaidézve, nekem azért volt olyan tanárom, és nem mondom, hogy a fizika tanár volt olyan, aki bejött, letette a táskáját, leült a székbe, és ugyanazon a középhangon leadta az anyagot, majd amikor kicsöngettek, azt mondta, hogy házi feladatot holnapra nem adok. És mondjuk így volt, de aztán voltak természetesen virtuóz tanáraim is.
1: Feltehetőleg azért mások voltak az impulzus mennyiségek, amik körbevették az mi generációinknak a hétköznapot, és mások azok az impulzusok, amit ma kapnak a gyermekek. Feltehetőleg azért ma sokkal nagyobb kihívás ezekkel a felgyorsult impulzusokban, gazdag világban helyt állni. Nem tudom, cigánykereket kell dobni, illetve nem tudom, mit kell még ahhoz tennünk, hogy a gyerekek figyelmét arra 45 percre sikerüljön a terembe tartani. Úgyhogy óriási kihívás ez itt az Éteren keresztül. Gratulálunk ehhez, és tényleg mindenképpen nagyon jó pihenés, és kis pihenés, illetve kis feltöltődés kívánunk a mai napra.
0: És szerintem egy pedagógus se gondolja azt, hogy nem kap, lehet, hogy azt érzi esetleg, hogy nem kap kellő tiszteletet, de én azt gondolom, a világon nincs olyan, aki nem ismerné el a tanárok munkáját, feladatát és szükségességét, úgyhogy Isten éltessen minden pedagógust. Le a kalappal önök előtt.
1: Ebben a két órás műsorban is több témával szeretnénk kedveskedni a számotokra. Két nagy témakört is hoztunk, illetve személyes vendéget is várunk stúdiónk kerekasztalához.
0: Szeptember végén volt ugyanis a Nemzetközi Élelmiszerpazarlási Nap, az ENSZ által jóváhagyott megemlékezés kapcsán. Nagy György Andrást fogjuk kapcsolni, aki a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatokért felelős igazgatója.
1: Illetve még egy második órákban egy meghívott vendégünk is érkezik hozzánk.
0: Nem más, mint Babiák Zoltán, a beregszászi kistérség polgármesterét is várjuk a stúdión kerekasztalához. Október 2-a van, ne feledjék el, péntek.
1: Szörnyösség Hosszínásai Peredácsi, Nagy György András, direktor Ízazovnyisnyih Vyaszkiv Uhoszkói Asszociácia Prodovoncsén Bánykív, tá Babiák Zoltán, Miszkij Holovámber, Hiszkai Miszkai Teritoriányai Horomádé.
0: Október 2-án pénteken a Petrák neve napja van, ne felejtsék el felköszönteni, a van Petra nevű ismerősük. A Petra egyébként a latin eredetű női keresztnév, a Péter férfi név párja. Én ezt nem is tudtam egyébként, hogy itt van valami kapcsolat.
1: Várjuk mindenképpen a mai játékban való regisztrációt, ne felejtsétek el a cirkusz belőpékért cserébe megosztani a műsort, illetve elküldeni a várva várt üzenetet a sapítószóval. Egészen 12 óráig vagyunk feltek, és a műsorunk záró akkordjaként sorsolunk majd. A pénteki különkedés szól ez a háttérben, a Nox, a százszor ölej még.

0: капушотра хангольва. Пузус FM. Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.
1: Tízóra 34 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat és livestream nézőket. Technikai okok miatt az internetünk kicsit vackolt, de köszönjük, hogy megosztjátok a mai adásunkat, és különközik a megértés, de mostanában sikerült helyreállnunk, úgyhogy talán gördülékenyen tudunk majd a következő másfél órában veletek lenni az éteren keresztül.
2: És hogy miért fontos az, hogy minket nem csak hallgatni lehet az éteren keresztül, hanem a livestreamen nézni is? Hát azért, mert mai adás végén 12-5 pár perccel ki fogunk sorsolni egy páros belépőt a Sapító Cirkusz Beregszászi előadásaira, amihez, hogyha szeretnének önök
1: hozzájárulni,
2: akkor nincs más dolguk, mint megosztani a Pulzus Rádió nyereményjátékáról szóló bejegyzést, illetve SMS-ben is el lehet nekünk küldeni a sápító szót.
1: Jövünk a ricsetekkel!
0: Figyelem, figyelem! Jön a nyereményjáték!
3: Rozigrás, szuhaj, i vyhravaj!
1: A Beregszászi Sapító Cirkusz felüldásában ma, holnap és holnap után 3 előadás várható majd, pénteken, illetve szombaton 15 órai kezdettel, illetve vasárnap 17 órai kezdettel, vasárnap 15 órai kezdettel lehet majd eljutni a Beregszászi előadásokra. Nagyon izgalmas előadásokkal találkozhatok, és a 3 nap, a 3 hétvége mindenkit vár szeretettel. Fontos megjegyeznünk, hogy egy páros belépőt szeretnénk a mai adásunk végén kis sorsolni azok között, akik a Pulzus Rádió nyereményjátékában szeretnének becsatlakozni, nem kell más tenni, mint megosztani a Facebook közösségi oldalunkon a magát a műsorunkat, illetve a sapító szót megírni üzenetben ugyan ide a poszt alá.
2: Pont az jutott eszembe, hallgató, hogy milyen rég voltam cirkuszba, és ez ugye ott a Barátság Stadion a Drúzsba előtti füves területre van felállítva a maga a sátor, meg ott vannak a cirkuszisták, vagy nem is tudom ezt, hogy kell pontosan megfogalmazni, de hogy olyan jó hangulatban jöttem erre reggel mellettük, hogy milyen régen is voltam már, talán még Anna lányunk egészen pici volt, amikor voltunk, még szinte kedvem is van hozzá, hogy elmenjek.
1: A család aparai nagyjának ajánljuk mindenkinek figyelemmel ezt a mostani hétvégét. Talán egy kis mosoly, egy kis derű jót fog tenni a közhangulatunkban, mindenképpen ajánlom figyelmetekbe. Ahogy korábban beszélgetünk arról, az élelmiszer pazarlás elleni nap az éppen szeptember 29-én néhány nappal ezelőtt történt, és ebben a témakörben szeretnénk egy olyan beszélgetés összehozni a következő percekben, amely kimondottan egy jó példát hoz fel arra, hogy kicsi kezdeményezésből lehet több százezer embert elérő országos projektet kialakítani. E kapcsán várakozik a vonalban a következő beszélgetőtársunk.
2: Aki nem más, mint Nagy György András, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatokért felelős igazgatója.
1: Szügyi známé Navziaszku, Nagy György András, direktor íz Zobnyisnyik Zjaszkiv, Orszki Asszociáciá Prodovoncsin Bankiv.
2: Halló, halló, halljuk-e egymást?
4: Én hallak titeket, sziasztok, és remélem, hogy a hallgatók engem is hallan.
1: Igen, jól halljuk egymást. Az élelmiszer pazarlás elleni világnap volt szeptember 29-én, pont ezen a héten pár nappal ezelőtt, és az a tevékenység, amelyet ti vállaltok Magyarországon, az egy pontosan ebben a területen példaértékű, mert egyrészt a nélkülözésen tudtok segíteni, illetve a környezeti hatásokon is tudtok segíteni, mert a megtermelt élelmiszerek egyharmada egy a statisztikák szerint kukába végzi, pontosabban nem kerül az asztalra, vagy éppen onnan lekerülve máshova jut. Mesékelek a munkátokról, arról a kettős célról, amit most elmondtunk.
4: Köszönöm szépen a felvezetést. Valóban Magyarországon működik az egyesületünk, itt élő rászorulókat segítünk, de a világon mindenhol működnek ilyen élelmiszerbankok. A nevünk az a nemzetközi food banking meghatározásból vagy szóból ered, de alapvetően egy jótékonysági szervezet vagyunk, nem egy bank. Nekünk az a célunk, hogy mindazok a feleslegek, amik kereskedelemben, gyártóknál, vendéglátóhelyeken, bárhol egyéb helyen felmerülnek, vagy keletkeznek, például közeli lejáratú termékek, vagy csomagolási hibás termékek, amik ezeknél a kereskedőknél már nem bírnak értékkel, és esetleg megsemmisítésre kerülnének, mi ezeket megmentjük, elhozzuk tőlük, és még a fogyaszthatóság idejükön belül rászorulókhoz juttatjuk el. Egy országos hálózatot működtetünk, 4 millió embert segítünk éves szinten, nem kis mennyiségekkel, tehát naponta átlagosan körülbelül 30 000 kilónyi adományt tudunk kiosztani, És hát megjelenik ugye ebben a történetben a nélkülözőknek a sorsa, nekik próbálunk segíteni, de ahogy ti is említettétek, ez egyúttal egy zöld, egy fenntarthatósági küldetés is, hiszen mindaz az élelmiszer, amit mi a megsemmisítéstől megmentünk, az egyúttal egy pozitív környezeti hatást is jelent, hiszen nem vész kárba az élelmiszerek megsemmisítésével felszabaduló energia, de az az energia sem vész kárba a mi munkáknak köszönhetően, amit ezeknek a feleslegeknek az előállításába, az öntözésbe, a talajba fektettünk be, vagy akár emberi munkába, a csomagolóanyagokba, a szállításokba. Tehát tulajdonképpen mi egyszerre vagyunk egy zöld és egy szociális szervezet.
2: A statisztikák szerint az élelmiszerek, a megtermelt élelmiszerek egyharmada kárba vész. Ez szerintem egy óriási arány. Én magamtól egy mondjuk egy ilyen 5-10% mondtam volna, nem pedig kicsivel több, mint 30-at. Azt lehet tudni, hogy az Élelmiszerbank egyesület, illetve maga ez a hálózat, amit említettél világszinten, hogy ez mennyire tudja ezt a, illetve ennek az egyharmadnak a kárba veszni készülő egyharmadnak mekkora részét lehet megmenteni?
4: Ez az egyharmados szám az egyébként az ENSZ-nek a becslésein alapul globális szinten. Tényleg egészen elképesztő, 1,3 milliárd tonnára tehetőek a veszteségek. Azt azért tudni kell, hogy ezekben a veszteségekben nem csak olyan szemléletmódbeli okok játszanak közre, hogy elfeledkezünk az ételről, vagy nem becsüljük kellően, hanem olyan veszteségek is, hogy például a betakarítás során nem megfelelő a technológia, és mondjuk a zsákok kiszakadnak, vagy kevéssé fejlett mezőgazdasági területeken mondjuk a kombájnokból szóródik ki a mag, szóval, vagy akár termelési károk keletkeznek. Ez is hozzátartozik, de azért a jelentős rész az a pazarlásból adódik. Az 5-10%, amit te mondasz, az azért abból a szempontból érdekes szám, hogy valószínűleg a megélésed az az, vagy amire ilyenkor gondolsz, hogy mondjuk a boltokban nem sikerül eladni az összes pékárút, vagy hasonló, és egyébként valóban ez az összes veszteségnek az 5-10%-ára tehető, ami a kiskereskedelmi

0: vendéglátóhelyekről, áruházakból, gyártóktól ez abszolút indokolt és lehetséges. Mi körülbelül a kiskereskedelemben keletkező, a nagyobb láncoknál keletkező veszteségeknek körülbelül a felét tudjuk megmenteni. A másik felének leginkább az az oka, hogy nem történik meg a megmentés, hogy akár egy nap alatt naponta járunk ugyanis az áruházakba, már olyan állapotba kerülnek bizonyos termékek, hogy akár már csak állati felhasználásra lehetnek alkalmasak, de így is egyébként, amit viszont mi el tudunk hozni, és ez napi 800 áruház Magyarországon, tulajdonképpen hibátlan pékáruk, tökéletes zöldségek is vannak köztük. A pékáruknak, amiket összegyűjtünk évente több millió kilogramm, általában az a legnagyobb bűnük, hogy amikor reggel érte megyünk, akkor azok már nem számítanak frissnek, mert előző nap mondjuk este 7-kor kerültek ki a sütődéből, és még este szerették volna eladni őket, tehát szerintem ezt mindannyian elfogyasztanánk. De a zöldségek esetében is megesik, hogy azért kapunk nagyobb mennyiségű krumplit, vagy répát, vagy bármi egyebet, mert már beérkezett az áruházba a következő heti szállítmány, és hiába jó minőségű még az előző, de már a következő van értékesítési tervben. Úgyhogy ezek okozzák nagyon sokszor a feleslegeket. Mondhatjuk azt, hogy ilyen logisztikai problémák. Kár lenne kidobni ezeket az ételeket, ezért jó, hogy működik egy ilyen egyébként teljesen alulról jövő civil összefogás Magyarországon.
1: Tudunk beszélni a kezdetekről? Már nagyon érdekel, hogy mostanában látunk számokat, 250 ezer nélkülöző embernek, családnak nyújtok segítséget, évente 140 millió kiló élelmiszert mentettek meg, ami 300 millió adagot jelent. Mert hogy most már látunk hatalmas számokat, és 800 helyre jutottak el napi szinten, de hogy indult ez? Hogyan lett ez ilyen országos szintű hálózat? Mert nagyon kíváncsiak a lépésekre, hát ha itt valakinek ötletet adunk, és Kárpátalján, illetve Ukrajnában is sikerül megvalósítani ezt.
0: Nem meglepő módon egyébként az ötlet az nyugatról származik, és egy magyar házas pár, aki kint él Franciaországban, ott látták ezt a módszert, hogy a nap végén a feleslegek azok nem kukába kerülnek, hanem egy jó szervezett szociális hálón keresztül rászorulókhoz. És ők Magyarországon, Budapesten szerettek volna valami hasonlót indítani, és inspirálni másokat is, hogy az ország különböző pontjain részt vegyenek, vagy indítsanak hasonló kezdeményezéseket. Akkor még elsősorban az volt a terv, hogy ahol értesülnek róla mondjuk egy gyárban, vagy valahol, hogy beragadt egy készlet, egy promóciónak mondjuk vége van, és a csomagolásokon rajta van mondjuk, hogy minden negyedik nyer, de már nem lehet jogilag kitenni, a versenyhivatal büntetne érte, hogy mondjuk kikerüljenek ezek a játékra ösztönző csomagolású termékek, mert már nem tart az akció például. Ilyen okokból kifolyólag mindig vannak feleslegek a nagyobb kereskedőknél és a nagyobb gyártóknál, szóval ilyen készletekre próbáltunk akkoriban rárepülni, csak hogy meséljem az első bevetésünket 2005-ből, akkor éppen egy meccs áruházba, most már ez a lánc nem létezik, a győri egyik egységük az tűzütött ki oda bent, és kormos lett rengeteg terméknek a csomagolása, és mi ezeket tudtuk például megmenteni, és a cél az mindig az volt, hogy nem maga az élelmiszerbank ossza ki ezeket a termékeket, hanem az egyes régiókban működő helyi kisebb karitatív szervezetek, családsegítő szolgálatok, hajléktalan központok, idősgondozó központok, gyermekvédelmi intézmények, stb. Ők azok, akik leginkább ismerik az egyes térségben a rászorulókat, és ők azok, akik ezeket a mai napig kiosztják, amit mi megmentünk. És hát az idők során körülbelül 10 évvel ezelőtt kezdtük el azt, hogy nem egy ilyen reaktív csapatként működünk, hogy ahová éppen hívnak, hanem azt megfigyelhető volt, hogy azért az áruházak, ha nem is tudják előre megmondani, hogy mi az, ami keletkezik náluk naponta veszteség, de az biztos, hogy keletkezik. Úgyhogy megállapodtunk több lánccal, kezdetben a Tesco-val és a Metro-val, aztán most már ott van mellünk az Aldi, a Penny, a Lidl, az Auchan, még KFC termekből is mentünk, a Foodoráról is mentünk, az ő marketjeiből is mentünk. Szóval minden nap elmegyünk ezekre a helyekre, előre nem tudjuk, hogy mit fogunk kapni, hogy 20 kilót kapunk, vagy 50, vagy 100 kilót kapunk az egyes boltokban, de azokat megmentjük, és most már 700 különböző karitatív szervezettel működünk együtt abban, hogy ők ezt napi szinten kiosszák. Úgyhogy így szépen épült, és az elmúlt 3 évben egy nagy újdonság az, hogy elkezdtünk készétementéssel is foglalkozni. Most már 40 menzáról mentünk napi szinten olyan ebédeket, amiket a gyerekek nem kértek ki, például azért, mert hiányoztak, de a szüleik nem mondták le időben az aznapi menzát.

0: Zárt. Ez egészen elképesztő. A tavalyi tanévben, vagy a legutóbbi tanévben például 334 ezer adagnyi melegételt tudtunk iskolákból megmenteni.
1: Ezt hogy lehet nagyon gyorsan, frissen tálalva jutatni a legfontosabb helyekre?
0: Igen, itt nagyon fontos, hogy a meleg ételeknél, a készételeknél sokkal komolyabb, még komolyabb élelmiszerbiztonsági előírásokat kell betartani. A jogalkotó elsősorban nyilván a biztonságra figyelve azt a szabályozást alakította ki, hogy egy 3 órás időablak van arra, hogy kiosszák a karitatív célú szervezetek azokat az ételeket, amiket melegen átvesznek. Hát ez mondjuk iskolákból még talán megoldható lenne, de mondjuk nagyon sok olyan késő este véget érő céges rendezvény van, nagyobb bálok, vagy gálavacsorák, vagy egyebek, ahol akár több száz adagnyi étel megmarad. Most egyébként éppen ma a Magyarország-Grúzia foci meccsről a stadionból fogunk rengeteg ételt menteni. Ezeket képtelenség lenne 3 órán belül hajnalban több száz vagy 1000 emberhez eljuttatni, úgyhogy mi egy olyan módszert dolgoztunk ki, amiben úgynevezett sokkoló hűtőket alkalmazunk, átvesszük az ételeket melegen, és nagyon rövid idő alatt ezekkel a hűtőkkel 5 fok alá hűtjük őket, és ebben az esetben nem csak 3 óra van a kiosztásukra, hanem akár 24 óra. Ez az, ami segít nekünk. Például az iskolákban a nap végén a megmaradt adagokat a konyhásnéni, konyhásbácsi bedobozolják, beteszik a sokkolóhűtőbe, és másnap reggel megyünk érte. Egy-egy az iskola környékén működő karitatív szervezet, egy anyaotthon, vagy egy fogyatékkal élőket segítő szervezet, és ő napi szinten kiosztja azt, amit aznap reggel elhozott egy iskolából.
2: Nem semmi. No,
1: igen, csak hallgatom, döbbenetesek az információ.
2: Igen. Szeptember 29-én tartották az élelmiszer pazarlás elleni világnapot, melynek apropóján vendégünk volt Nagy György András, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatokért felelős igazgatója.

0: Kereken 11 óra, 1 perccel jövünk lassan a 11-es híreket, az FM 92.1-en a különkedés műsorhoz, az a péntek adásunk, az első óránk felénél járunk, az első óránk végén, de a műsorunk felénél járunk.
1: Ne felejtsetek el páros belépőt nyerni nálunk az Apollon Sapító Cirkusz Beregszászi előadásaira, és továbbra is hallgatni a Pulzus Rádiót.
0: Jönnek az üzenetek, illetve jövünk a sorsolással a második óránk végén.

0: Ez még rosszabb.
1: FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
2: 11-ről 16 perc van, köszöntjük a most adatkozó rádió hallgatókat, rohan ez a pénteki adásunk. Egészen 12 óráig vagyunk veletek, 095-709-709-es SMS Viber számunk. Aktív idővárunk technikai közérök információkat, határinfókat is örömmel vesszük, és persze ne felejtsétek el, hogy van nekünk egy gigantikus nyereményjátékunk, ebben az órában sorsolunk. Egy kis reklámmal folytatjuk, jövünk a részletekkel.
1: Figyelem, figyelem! Jön a nyereményjáték!
3: Rozigrás, szluhaj, i vyhravaj!
2: Ez a klub nyereményjátékunkban izgalmas páros belépőt lehet elvinni a Beregszázban 3 napon keresztül meglátogatható Apollon Sapító cirkusz jóvoltából.
4: Önöknek nincs más dolga, mint hogy a Púzus Rádió élő Facebook adását, például ezt a mostanit és a különkiadást megosszák a Facebook oldalokon, és vagy küldjék el üzenetben a sápító szót nekünk, és mai adásunk végig, az is vagyunk ilyen izgatottak egyébként, mert nem sokára sorsolni fogunk, mielőtt bezárnánk ezt
2: jönnek
4: a mai adást.
2: Szép szám,
4: nagyon szépen jönnek. Bizony, mindegy, hogy rövidóval vagy hosszúval írják a sapítót, küldjék nekünk bátran, hogy minél nagyobb kalap kelljen nekünk ahhoz, hogy virtuális kalap kelljen ahhoz, hogy kisorsolhassuk ezt a két személyes páros belépőt.
2: Az Apollon Sapító cirkusz ma, holnap és holnap után egy-egy előadással vár minden nap az érdeklődőket, október 2 és 4 között. Egészen pénteken, illetve szombaton 17 órai kezdete, vasárnap pedig 15 órai kezdete elérhetőek a műsorok. Rengeteg érdekessége várnak mindenkit a Barátság stadionban. Van a hely, a telep, úgyhogy akik arra járnak, már láthatják, hogy nagyon nyüzsgés forgás, úgyhogy mindenkinek ajánlják a család aprajának, nagyjának a programokat nagy szeretettel.
4: Október 2-a van, a Petrák ünneplik a névnapjukat, mi pedig megyünk tovább.
1: Kitekintő érdekességek a nagyvilágból.
3: Cikánkész úszjóhoz szvítú.
2: Ebben a rovatunkban egy érdekes témával foglalkoznánk, mégpedig kérem szépen, ugye a szüret idején azért a szőlőgazdák sokat foglalkoznak azzal, hogy minél kevesebb vegyszert kell legyen aktívan használni a különböző viszonylag biotermékek előállításához, és egy dél-afrikai szőlőbirtoknak a futókacsa projektjével folytatnánk.
4: Igen, a futókacsák. Na, mert ugye az első órában volt már a fenntarthatóságról, a pazarlás elleni küzdelemről szó, ugye a Magyar Élelmiszerbank Egyesület képviselőjével beszélgettünk, de kérem szépen kapaszkodjanak meg. Vannak, ahol egészen, hát én nem mondom, hogy szürreális, de azért de ehhez kapcsolódó, illetve ez nagyon hasonló dolgok, ugyanis az indiai futókacsa, tessék megkapaszkodni, nagyon szereti a spanyol pucércsigát elfogyasztani.
2: Azért izgalmas, mert az ott lévő szőlőket ez igazán tudja megtámadni hatalmas mennyiségben.
4: Bizony. És hát mit csinál egy jó dél-afrikai szőlős gazda, hogyha nem a biogazda?
2: Ez az igazi biogazda?
4: Hát nem tudom, ez a gumicsizmába permetezni, tudom, vagy mezitláb permetezni kategória. Egyébként Nyugat-Európában is elterjedt dolog a szőlészetekben, a borászatokban, hogy nem levegyszerezik, nem mérgeket, ilyen régi üvegszilánkokkal szórják szét a földet, hogy ezek az állatok onnan elmenjenek, vagy nem menjenek, hanem bizony az indiai futókacsa, amely megszólalásig hasonlít a járása a pingvinek mozgására, és ezért pingvinkacsának is szokták apostrofálni, nevezni. Ezeket egyszerűen ki lehet bérelni, akár több ezret is, területtől függően, és rá kell ereszteni a területre, és ők bizony semmi máshoz nem nyúlnak hozzá, csak és kizárólag a spanyol és vagy nem spanyol pucércsigákhoz, amikkel jól lehet őket lakatni. Egyetlen dologra kell figyelni, hogy megfelelő mennyiségű ivóvíz álljon rendelkezésükre, hogy le tudják ezt az egyébként sem annyira szárazságáról híres pucércsigát öblíteni ezek a kacsák.
2: Érdekesség egyébként, hogy a szaglásunknak köszönhetően még a csigáknak a különböző petét lárváit is képesek elfogyasztani, úgyhogy ebből a szempontból teljes munkát tudnak végezni, és ugye hát a bio funkcióját ki kell emelnünk. Sokszor beszélgettünk arról tavasz második szakaszában, nyár elején, hogy hogyan kell küzdeni ezzel a gyönyörű szépen hívott fűvel, amit ha tetszik, hanem nyírni kell, mert ugye az igazán egekbe tud menni, és ugye itt az angoloktól jött az ötlet, hogy mi lenne, ha bárányokat lehetne alkalmazni, és már a nagy szomszédos Magyar Alföldön is látunk erre precedenst, ahol napelem parkok alatt különböző bérelt bárányok végezték el a gyomtalanítást elég minőségesen, úgyhogy meghökkent, hogy vannak ilyen biotechnikák, amiket lehet alkalmazni, nem tudom a beregvidéki szőlő dombjainkon mennyire sikerül ezeket a kacsákat alkalmazni, mennyire bevetni őket, és ugyan várjuk az ötleteket, hogy nem akar valaki innovációként ilyen jellegű fejlesztésben részt venni.
4: És abba gondolnak bele, hogy mennyire reménykeltő ez akár az emberiség szempontja, most anélkül, hogy túl fennkölt gondolatokba belemenjék, de tulajdonképpen az ember ezek a kacsával való pucércsigák elpusztítása, vagy mondjuk a fűnek a nem benzinmotoros fűnyíróval már picit környezet szennyezve nyírva a füvet, hanem visszatérünk hát ilyen általam ősinek tartó dolgokhoz, hogyha van egy állat, ami szereti a másik állatot, hát mutassuk meg neki, az majd megszabadít tőle minket. Tehát, hogy nem mindig a vegyszerben, nem mindig a fizikai dolgokban vannak a problémáknak a megoldásának a megoldásai, a problémák megoldás, igen, megoldása, majd létező mondat, hanem egy picit így gondolkodni azon, hogy régen hogy csinálhatták, és kiderül, hogy most is lehet így alkalmazni, illetve ezeket a dolgokat alkalmazni, mert hát miért ne? Kacsa van, a kacsa éhes.
2: Csiga van.
4: Szereti
2: a szőlőt. Hajrá. Mindent megoldottunk ezzel a dologgal. Ebben az órában sorsolunk valamikor a második óránk végén, viszont előtte beszélgetni szeretnénk a stúdió kerekasztalához. Kimondottan a pedagógusok napja kapcsán várunk meghívott vendégeket. Babják Edit, a Beregszászi Városi Tanács Oktatási és Művöldési Osztályának vezetője, illetve Zsátvai Vesde Lemese, a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum igazgatója érkezik hozzánk, ajánlom mindenkinek figyelme a beszélgetésünket.
4: Őket fogjuk faggatni, hát őket fogjuk kérdezni.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
1: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a külön kiadás műsora szól, 11 óra 34 perc van. Érdemes mindenképpen velünk tartani, 095-709-709, 7-es SMS Viber számunk aktív. Ide van a technikai közérdekű információkat és a nyereményjátékunkat sem felejtsétek el, egészen még egy 15 percetek van regisztrálni, és a sorsolásunk ma 12 óra előtt néhány perccel történik meg a külön kiadás péntek kiadásában záró akkordként. Érdemes mindenképpen játszani, rengeteg üzenet érkezik hozzánk. Nézzük meg egy-kettőt, akik viszont nem a játékra regisztráltak, bár nagyon sok üzenet van, próbálok közöttük.
2: Mária küldte, hogy szép napot kívánok mindenkinek. Igen. Sok szeretettel Budapesten hallgat bennünket, szeretném köszönteni testvéremet Sankó Jolánt 60. születésnapján, Isten éltesse.
1: Ibolya is köszönti a rádió hallgatókat. Velünk van Valika, Lóránt, Józsi, Béla, Ibolya, Renáta, Judit. Judit vissza hozzászólt az előző témánkhoz, hogy nekik is vannak ilyen kacsáik, akik szintén csak csigát esznek, úgyhogy köszönöm szépen.
2: Kérdés, hogy mi van, ha elfogynak a csigák, akkor mivel etetik a kacsákat,
1: jó
2: ugye?
1: Jó kérdés, ezt majd megírjátok újra üzletben. Várunk hozzászólásokat, kommenteket, és akik live streamen vannak velünk, láthatják, hogy nem vagyunk egyedül.
2: Hiszen elfogadta a meghívásunkat Babják Edit, a Beregszászi Városi Tanácsoktatási és Művelődési Osztályának vezetője, illetve a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum igazgatónője, biológia, kémia szakos tanárnője, Zseltvai Vesdel emese is.
1: Сегодня с нами у студии Эдита Бабьяк, начальник управления освітньої культури Бариївської міської ради та Зжетвої Веждел Емеше, директор Бариївського ліцею імені Лайоса Кошута. Szép napot kívánok, köszöntjük Önöket a műsorunkban a pedagógusok napja apropóján.
3: Jó napot kívánok, üdvözöljük a Pulzus Rádió hallgatóit, szeravitájem a всіх слухачів Радіо Пульс.
1: 2026-ot írunk, és most a tanároknak a ideje van, bár most a hétvégén zajlik október első vasárnapja, az ukrajnai pedagógusok napja, viszont világviszonyban október 5-e a pedagógusok napja, aztán mindenképpen külön köszönjük, hogy elfogadták felkérésünket, és beszélgethetünk a témáról. Kicsit más megközelítésben a pedagógus szakma lenne most a terítéken, nem az intézmények működése, hogy megszoktuk a különböző projektek ezen belül, hanem kicsit a tanár élete, világa, illetve munkáját szeretnénk térbe hozni. Azt mondják a statisztikák, hogy egy átlagos nap egy tanár akár 1000 darab döntést hoz egy munkaidőn belül. Úgyhogy óriási szertágazó feladat, illetve különböző jellemvonásokat kell egy tanárnak elsajátítani, és magának a szakmának a kötelezettségei ezt igénylik. Meglátásuk szerint, ha valaki tanárnak megy, akkor milyen adottságokkal, milyen lelkülettel, milyen irányultsággal kell rendelkeznie?
4: Akkor ezt én megválaszolnám, ha jó ez így. Tehát először is azt kell, hogy mondjam, hogy a mai digitális világban, amikor a social media ugye a gyerekek idejét is nagy mértékben igénybe veszi, egy tanárnak nagyon fontos, hogy rátermet legyen, hogy fel tudja kelteni az érdeklődését a gyerekeknek, mivel hogy a gyerekek már másabbak, és bizony szükség van arra, hogy a gyerekeket érdekelje, vagy valamilyen szinten legyen ez polgárpukkasztó akár, vagy esetleg nagyon szép a dolog, amire fel szeretnénk a figyelmüket hívni, esetleg nagyon érdekes, úgyhogy a tanár bizony nagyon interaktív kell, hogy legyen, de emellett határozott is kell, hogy legyen, mert hogy vannak bizonyos keretek, amiket ugye meg kell, hogy tartsunk, és a gyerekek ugye ezeket a kereteket ugye nem szeghetik meg. Tehát ilyen szempontból talán most a legnehezebb a pedagógus lét, és az a pedagógus, aki elkezdi a hétköznapokat egy iskolában, az mindenképpen fontos, hogy példaképnek is érezze magát, mivel hogy ez egy hivatás. És ténylegesen példaképként a gyermekek majd követik az ő szokásait, esetleg különböző tanácsait, úgyhogy nagyon fontos, hogy hogyan áll hozzá a gyerekekhez, és a különböző feladatokhoz, amik rengeteg van egy iskolában. Nagyon fontos még az, hogy a fizikai mozgást belevigyük a mindennapokba, mert a gyerekek nagyon sokat ülnek, hogy esetleg az órán egy kicsit felkeltsük a gyerekek figyelmét azzal, hogy na most akkor egy kicsit lehet, hogy ide figyelünk, vagy felállunk egy pillanatra, vagy esetleg átmegyünk az osztály másik részébe, és helyet cserélünk valakivel. Tehát folyamatos mozgásban kell, hogy tartsuk a gyereket, mivel így ugye a gyereknek a figyelme is könnyebben fenntartható. A következő dolog, tehát rengeteg tudással kell, hogy rendelkezzen, mivel hogy régen az információ forrása a könyvtár volt, most már viszont nem a könyvtár, és a gyereknek nagyon gyakran a kezébe van a telefon, és ugye a telefonnal minden információt elér a gyerek.
2: De azért az még a mai napig megvan, hogy a diákok végül is a tanártól várják a megoldást. Tehát azért még ott nem tartunk, hogy valaki, akit tanárnak hívunk kinnál a katedrán, kezében egy tablettel vagy egy okos eszközzel, a diák kérdez valamit, és azt mondja, hogy egy pillanat, és mondjuk megnézi a ChatGPT-n, hogy mi a megoldás, majd továbbadja. Tehát azért még ez fontos, hogy a tanárok tudják a tananyagot, ugye?
3: Valóban, egyetértek Emesével, nagy tudással kell, hogy rendelkezzen a pedagógus, de emellett nagyon fontos, hogy példát mutasson. A gyerekek azok, akik folyamatosan 45 perc alatt, vagy akár egész nap is figyelik a tanárt, nagyon fontos, hogy mint példa nézzenek rá, és hogy hitelesek legyenek. Emellett valószínűleg nagyon szeretni kell a gyerekeket.
1: Igen, mert szeretet nélkül ezt a szakmát nem lehet
3: csinálni. Igen, gyakran a munkánk láthatatlan, úgy érezzük, hogy amit hetekig tanultunk, az nyomtalanul, nyoma sem marad el, nem érzékelhető, de biztos, hogy megmarad. Nem feltétlenül marad meg a gyerekbe a képlet vagy a szabály, de azt, hogy tanítottuk, az mindenképpen. És kitartónak kell lenni, mert előbb-utóbb ez a gyümölcs beérik, mikor látjuk évekkel később, hogy milyen sikeresek a diákok, akkor értjük, hogy nem volt a munkánk hiába való.
1: Elképesztő az a megállapítás, én mint nemrég voltam diák, és most már családapaként látom az életemet, hogy a legfontosabb dolgokat, amit

0: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy igenis tudatában kell, hogy legyen minden egyes kollega és minden egyes tanár, meg mindenki, aki erre a pályára szeretne jönni dolgozni, hogy mindenképpen hatással van a környezetére és a diákokra. És az a helyzet, hogy ez egy hatalmas felelősség, és ezt jól kell kezelni, mivel hogy tudni kell azt, hogy ténylegesen ez egy olyan dolog, ami meg fogja határozni a diákjának az elkövetkezendő éveit, jövőjét, esetleg életét.
1: Van az a kifejezés, hogy bezzeg az én időmben. Van, aki nagyon előszeretettel alkalmazza, van, aki kevésbé. De hát mindenképpen én magam is, mint gyakorló szülő, vannak emlékeim, hogy amikor én gyerek voltam, milyen volt például a tanár-diák, a tanár-szülő kapcsolata, aztán amikor az én gyermekem, mit tudom, 20 év múlva, vagy 15 évvel ezelőtt aktívan, 10 évvel ezelőtt még aktívan koptatta az iskolapadot, akkor milyen volt a tanár-szülő-tanár-diák kapcsolat. És gondolom, hogy ez folyamatos változásban van, mint minden. Mennyire nehéz vagy könnyű lekövetni most a pedagógusoknak, a tanároknak ezeket a változásokat? Mi az, amiben esetleg?
2: Szerintem a sok változás történt, de a lényeg nem változik. Én hiszek abban, és a tapasztalataim is azt mutatják, hogy a gyerekek megérzik a jó indulatot, megérzik a szeretetet, megérzik azt, hogy a pedagógus szándékait, és néha valóban rosszalkodnak, vagy feleselnek, vagy nem akarnak tanulni, de azok a pedagógusok, akik következetesek, és szívből dolgoznak, nagy tisztelennek, örvendenek továbbra is, mint a régi időben. Régen talán a gyerekek nem merték kimutatni az érzelmeiket, és hogyha voltak sérelmeik, vagy nem voltak megelégedve a módszerekkel, akkor ennek nem adtak hangot, de a lelkükben ugyanúgy ott maradt a nyom. Most már szabadabban viselkednek. Egyik oldalról ez nagyon jó, mert van egy visszajelzés. A másik oldalról néha a gyerek nem mindig tudja felismerni, hogy ez az ő érdekeit szolgálja. Ugyanúgy, ahogy a szülőknek a tanításait nem könnyű elfogadni, ugyanúgy a pedagógus sem mindig hallgatnak a jó szóra, de később majd nagyra fogják értékelni a szigorú tanárokat, akik megkövetelték a tananyagot, akik tanítottak, akik nem lazítottak, mert ez a helyes, és így kell dolgozni.
1: Van még egy másik régi mondás, amely itt a mondásoknál vagyok, hogy a mondjuk a szegénységből, vagy egy társadalmi szintlépésből az egyik kiút az az oktatás. Ez mennyire igaz? Mennyire lehet szintet lépni, ha az ember él egy átlagos életet, vagy mondjuk a középosztály alatt van egy picivel, mennyire lehet hosszú távon segítség számára és fejlődés lehetőség az, hogy viszont a tanulásba időt öljön?
0: Ez még mindig ugyanígy van. Tehát tulajdonképpen az, aki tanul, az magába fektet. A legjobb befektetés az tulajdonképpen az embernek a saját maga elméjébe való fektetés, és ugyanúgy a gyermekébe való befektetés, mivel hogy a tudás senki nem fogja elvenni senkitől, és a tudás ez olyan eszköz, amivel tulajdonképpen háborúkat lehet nyerni fegyver nélkül. Tehát a tudás, a rátermettség, ez együtt jár. És ahhoz, hogy valaki fejlődni tudjon, és hogy a mai rohanó világban, amikor minden pillanatban már más dolog a fontos, a prioritás, és amikor az, amit most beszélünk, már lehet, hogy el is avult, amit kimondtuk, ezért nagyon fontos az, hogy egy megfelelő alapműveltséggel és tudásszinttel rendelkezzenek a gyerekeink, és ténylegesen használni tudják ezt. És ezt senki nem törölte el, hogy még egyszer is mondom, tehát a tudás nélkül semmik vagyunk, úgyhogy ez nagyon fontos, és igenis hasznos, és igenis a jóléthez való lépcsőfok.
3: Adás ideig lassan végezérkeztünk, már csak zárszóra van idő, azok a pedagógus

0: Pedagógusok napján mindenképpen egy záró gondot hangzódjon el.
1: Szívből köszöntöm a pedagógusokat a szakmai ünnepük alkalmából. Kívánom, hogy legyen részük megbecsülésben, sikerekben, örömben, és mindenek előtt békében. Köszönöm mindjájunknak a munkájukat.
2: Az elmúlt percekben Babják Edit, a Berekszenszi Városi Tanács Oktatás és Művelődési Osztályának vezetője, illetve a Berekszenszi Kossuth Lajos Líceum igazgatónője, Zseltvai Vesdel Emese voltak a vendégeink. Köszönjük szépen, hogy elfogadták a meghívásokat, és hát Isten éltesse a tanárokat.
3: Köszönjük szépen. Szívből köszönjük.

0: 11:57 perc van. Hölgyeim és én a várva várt sorsoláshoz jutottunk el. Egy izgalmas két napon vagyunk túl. Rengeteg üzenet érkezett hozzánk, és egy páros belépőt tudtok elvinni a mai percekben. Akik benne vannak a kosárban, azok nagyon füleljenek. Viberes hívást fogunk közre adni, úgyhogy remélés szerint a postás kétszer csenged, de mi csak egyszer fogunk, úgyhogy arra kérek mindenkit, hogy legyen képernyőben, és lézze a kijelzőt, mert lehet, hogy perceken belül adásba is kapcsoljuk.
1: Búcsúzunk el mindenkitől, akivel éppen beszélgetünk, tegyük le a telefont, tegyük térbe, tegyük sziáziba, minden legyen, hiszen már is csengeni fog a Viber vonal, hiszen páros belépőt lehet nyerni nálunk az Apolló Sapító Cirkusz beregszászi előadásaira. Zoltán?
0: Igen, én most már elkezdtem a tárcsázást, úgyhogy reménység szerint ki is cseng valaki. Hopp, kapás van, nézzük is akkor, hogy kiről van szó.
2: Halló?
1: Halló, halló. Púzus ja. Rádió, kivel beszélünk?
2: A Színhen Krisztinával.
0: Kedves Krisztina, van egy jó érő!
1: Igen.
0: Páros belépővel lehetetek gazdagabbak, a beregszászi sapító, Apollon Sapító Cirkusz jóvoltából biztosan el tudtok majd látogatni valamelyik előadásra. Kivel fogsz elmenni?
2: A fiamma.
0: És hány éves a kisfiú?
1: Igen.
2: 13.
1: És hol hallgattok bennünket?
2: Tessék?
1: Hol hallgattok bennünket?
2: Beregszászba.
0: Máskor is hallgattok Púzus FM-et?
2: Persze, mindig.
1: Mindig? Akkor jó. Nem csak akkor, amikor sorsolgatunk?
2: Nem csak akkor.
1: Jó, nagyon szépen köszönjük, hogy velünk vagytok, maradjatok így, és megbeszéljük adáson kívül, hogy jut hozzátok a jegy, jó? Köszönjük!
2: Jó, rendben.
1: Szép napot!
0: Itt voltál velünk, szia, minden jót!
2: Sziasztok!
1: Na kérem szépen.
0: Megvan a nyertesünk, nagyon-nagyon boldogok vagyunk, külön köszönjük, Krisztinát pedig gratulálunk. Ne felejtsétek el, a következő három napban, a hétvége folyamán, szombaton, vasárnap, Apollon Cirkusz Beregszászban egy-egy előadással várnak mindenkit minden nap, 17 órától, illetve vasárnap pedig 15 órától a Barátság Stadionban. Engedjétek meg, hogy búcsúzzunk mi is ettől a mai naptól, búcsúzzunk a különkedés péntekadásától és a héttől. Ha Isten megtart bennünket, akkor hétfőn találkozhatok velünk ugyanitt az éteren keresztül élőben.
1: És hát ne felejtjétek el, ma nagyon sok szót szenteltünk a pedagógusoknak, ugye a Ukrajnában október első vasárnapján méltatják, illetve van a pedagógusok napja, a tanárok napja, amit egyébként itt nálunk az intézményekben ma ünnepelnek. Azt gondolom, hogy a diákok is egy picit ünnepelhetnek, hiszen rövidített tanítási nap van, de hát mindenképpen érdemes, nem hogy érdemes, hanem kell is szót tennünk, illetve szót kimondanunk a tanárok, illetve a pedagógusok érdekébe, illetve a pedagógusokra. Én azt gondolom, hogy sose gondolnám azt, hogy én belőlem jó tanár lenne, de mivel jó tanárjaim lettek, és jó sok mindent tanultam tőlük, ezért talán én is jobb ember lehetek.
0: Köszönjük szépen. A Kárpátai Lelki Elsősegély telefonszolgálat elérhetőségét mondom. 095-600-805, 097-600-805. Búcsúzzak a szerkesztők, ez alkalommal Rajkó Balázs.
1: És Birta Zoltán.
0: Isten velünk a viszontlátásra. Sziasztok!
1: Hello!

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

Ha péntek, akkor dalpremiér. Sziasztok, én Répási Eszter vagyok. Ezen a héten Astrid Vély legújabb dalát, a Nové Deny, azaz az Új Nap című szerzeményt mutatjuk be nektek. Astrid Vély ukrán énekesnő és dalszerző, aki zenéiben gyakran személyes történeteket dolgoz fel, és a dalokhoz sajátos, filmszerű vizuális világot is társít. Ezúttal egy lendületes pop-rock dallal érkezett, amelyben a 80-as és 90-es évek hangulata is visszaköszön a korai Bon Jovi világát idéző zenei hatásokkal. A Nové Deny egy különleges szerelmi történetet mesél el. Két egymástól teljesen eltérő világban élő ember találkozásáról szól. A férfi szabad lelkű kreatív művész, a nő pedig sikeres és visszafogott üzletasszony. Bár úgy tűnik, kapcsolatuknak nincs jövője. A sors újra egymás útjába sodorja őket. A dalt egy teljes értékű kisfilm is kíséri, amelyben maga az énekesnő is aktívan részt vett a koncepció és a vizuális világ kialakításában. És hogy hogyan folytatódik a történet? Hallgassuk meg együtt Astrid Vély Nové Deny című dalát. Itt a Pulzus Rádióban.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig, délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Astapa, Iodin FM.
1: Klasné radio. Vdorohu.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

Ha péntek, akkor dalpremiér. Sziasztok, én Répási Eszter vagyok. Ezen a héten Astrid V legújabb dalát, a Novédeny, azaz az Új Nap című szerzeményt mutatjuk be nektek. Astrid V ukrán énekesnő és dalszerző, aki zenéjében gyakran személyes történeteket dolgoz fel, és a dalokhoz sajátos, filmszerű vizuális világot is társít. Ezúttal egy lendületes pop-rock dallal érkezett, amelyben a 80-as és 90-es évek hangulata is visszaköszön a korai Bon Jovi világát idéző zenei hatásokkal. A Novédeny egy különleges szerelmi történetet mesél el. Két egymástól teljesen eltérő világban élő ember találkozásáról szól. A férfi szabad lelkű kreatív művész, a nő pedig sikeres és visszafogott üzletasszony. Bár úgy tűnik, kapcsolatuknak nincs jövője. A sors újra egymás útjába sodorja őket. A dalt egy teljes értékű kisfilm is kíséri, amelyben maga az énekesnő is aktívan részt vett a koncepció és a vizuális világ kialakításában. És hogy hogyan folytatódik a történet? Hallgassuk meg együtt Astrid V Novédeny című dalát. Itt a Pulzus Rádióban.

az ami és más az út. Levágtam csápokat, de ez száz karú. Talán ha van meglátott a jó Isten, rohadt furán érzem magam, mióta jó minden.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dimjanosto 2. Jodin FM.

A legjobb dallamok nyomában minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 502.
1: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Bacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenc kód. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026 április 24-én kiadott 542 számú működésérvei alapján.
2: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
3: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
4: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці «Астрамед». Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. «Астрамед» на Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
5: Gyötri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az «Астрамед» клініка legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
6: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
7: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу слухали.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információ, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92.1 FM.

0: Felhívás.
1: Oholosnye.
2: Berekászban új kötött fogású birkózó csoport indul. Az edzéseket Mihajlo Gurov sportmester tartja. A foglalkozások helyszíne az Kárpátia sportbázis. Várják a 6 és a 10-12 éves kor közötti fiúkat kocsoportok szerinti beosztással. Érdeklődni lehet a 099 430 93 71-es telefonszámon. Erő, fegyelem, igazi küzdőszellem. Csatlakozz most! Uber hobby стартуя на бирже тренування з рекордом міської боротьби. Заняття проводить майстер спорту Михайло Гуров. Тренування проходитимуть в навчально-спортивній базі Закарпаття. Запрошуються хлопці від 6 до 10-12 років. Деталі за телефоном 099 430 93 71. Сила, дисципліна і справжній спортивний характер. Приєднуйся!
3: У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
4: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
0: Felhívást hallottak.
1: Ви почули оголошення?

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Zeneschaft, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
2: Sziasztok, Antal István vagyok, ez itt a Zenesáv a Pulzus FM-en. Ma egy kicsit félretesszük az évszámokat. Öt olyan dal érkezik, amelynek persze van születési dátumuk, csak éppen hallgatás közben ez egyáltalán nem tűnik fontosnak. Van köztük több, mint 30 éves felvétel, és egy-két olyan változat is, amely még engem is alaposan megtévesztett. Szóval, időutazást ma nem ígérek, nincs is rá szükség. Inkább megnézzük, mit tud öt dal, amelynek az anyakönyve szerint van kora, a hangszóróban viszont valahogy nincs. Кастинг. Привіт усім, сьогодні прозвучать 5 пісень, які, звісно, мають дату народження, але під час послуховування це зовсім не здається важливим. Серед них є записи, яким уже понад 30 років. Тож, подорожі в часі сьогодні не обіцяю, та вона нам і не потрібна. Краще послухаємо, на що здатні 5 пісень, які за паспортом мають свій вік. А от у динаміках, наче й ні. Починаємо.
3: Олег Юбзаник, а те ритмусодра гонгольва.
2: És kezdjük rögtön egy olyan dallal, amelyet valószínűleg már az első néhány másodpercből felismertek. A Queen, A Kind of Magic című dala önmagában is klasszikus, ma viszont nem a megszokott változatot halljuk. A dal a Highlander című film világához is szorosan kötődik, és ez a verzió eltér attól, amely végül a Queen lemezén és a rádiókban igazán ismerté vált. Az évszám maradjon csak a lemezborítón. Jöjjön a Queen!

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ez volt a Queen ismerős dal egy kicsit más köntösben. És most egy egészen más hangulat következik. A Private Dancer, Mark Knopfler írta, Tina Turner pedig olyan dalt csinált belőle, amely szinte teljesen összenőtt a nevével. Elegáns, kicsit sötét, és évtizedekkel később sem érződik rajta az idő.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Maradunk egy kicsit a visszafogottabb, elegánsabb hangzásnál, de egészen más karakterrel. Chris Ria hangját nehéz összetéveszteni bárki mással. A Just Wanna Be With You a Road to Hell albumon kapott helyet. Talán nem ez az a Chris Ria dal, amely elsőként eszünkbe jut róla. Engem mégis

És most jön az a felvétel, amely engem is sikeresen megtévesztett. Amikor először meghallottam, azt hittem, egy mai remixbe futottam bele. Aztán megnéztem az évszámot, 1990, az In Excess Suicide Blonde című dalának Oakenfold Milk Mix változata ez. Több mint 3 évtized után is meglepően frissen szól. Ennyit az anyakönyvről.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Búzus FM.
1: Sting, Fields of Gold című dala 1993-ban jelent meg. Több mint 30 év telt el azóta, mégsem érzem úgy, hogy ez a dal bármilyen korszakba be kellene zárni. Egyszerűen megszólal és működik.

különböző hangulat és jó néhány év eltelt azóta, hogy ezek a felvételek megszülettek, de talán ma is kiderült, nem mindig az számít, mi áll a zene anyakönyvében. Sokkal inkább az, hogy mit érzünk, amikor megszólal. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, Antal István voltam, és a végére ne felejtjétek, Paganini a saját korának gitárhőse volt, csak valaki véletlenül hegedűt adott a kezébe. Sziasztok! Пять песен, пять різних настроїв і чимало років минуло відтоді, як з'явилися ці записи. Дякую, що й сьогодні були зі мною. І наостанок не забувайте, Паганіні був віртуозом гітари своєї епохи. Просто хтось випадково дав йому до рук скрипку. До зустрічі!

Ha péntek, akkor dalpremiér. Sziasztok, én Répási Eszter vagyok. Ezen a héten Astrid Vély legújabb dalát, a Nové Deny, azaz az Új Nap című szerzeményt mutatjuk be nektek. Astrid Vély ukrán énekesnő és dalszerző, aki zenéiben gyakran személyes történeteket dolgoz fel, és a dalokhoz sajátos, filmszerű vizuális világot is társít. Ezúttal egy lendületes pop-rock dallal érkezett, amelyben a 80-as és 90-es évek hangulata is visszaköszön a korai Bon Jovi világát idéző zenei hatásokkal. A Nové Deny egy különleges szerelmi történetet mesél el. Két egymástól teljesen eltérő világban élő ember találkozásáról szól. A férfi szabad lelkű kreatív művész, a nő pedig sikeres és visszafogott üzletasszony. Bár úgy tűnik, kapcsolatuknak nincs jövője. A sors újra egymás útjába sodorja őket. A dalt egy teljes értékű kisfilm is kíséri, amelyben maga az énekesnő is aktívan részt vett a koncepció és a vizuális világ kialakításában. És hogy hogyan folytatódik a történet? Hallgassuk meg együtt Astrid Vély Nové Deny című dalát. Itt a Pulzus Rádióban.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Volt egyszer egy mese volt!
3: Abban minden mese volt.
4: Minden hétvégén esti mese
2: a Pulzusán.

0: még hult a hó, hult a hó, hult a hó, hult a hó, hult a hó, vaj, inkább leesett.
1: Pengő királyfi. Volt egyszer egy király, annak három fia. Ez a király a halála órájában meghagyta a fiainak, hogy minden áldott nap új csizmát húzzanak fel, ne sajnálják a pénzt, mert ha szavát megfogadják, bizony nem bánják meg. Meghal a király, nagy ceremóniával eltemetik, s a királyfiak csak ugyan minden nap új csizmát húztak. De 2-3 esztendő múlva úgy elszegényedtek, hogy még az is alig volt, amit egyenek, nemhogy minden nap új csizmát húzzanak a lábukra. Mondja az idősebb királyfi. Látjátok, látjátok, kár volt megfogadni az apánk szavát. Elkoldusodtunk mi is, el az ország is, most már mit csinálunk? Igazad van, mondotta a középső királyfi. Bizony kár volt hallgatnunk az apánkra, elég lett volna, ha minden nap szépen kifényesítetjük a csizmánkat, mindenki újnak hitte volna. Azt mondja a legkisebb királyfi, akinek Pengő volt a neve. Ne panaszkodjatok, tudta édesapánk, hogy mit beszél. Ha el nem szegényedünk, itthon maradunk egész életünkre. Így legalább el kell mennünk valamerre, s látunk országot, világot. Hát hiszen nem is tehettek egyebet, el kellett, hogy menjenek világgá. Ahogy kimentek a városból, azt mondja a legidősebb királyfi. No, fiúk, én kilövöm a nyilamat, s ahol leesik, ott hálunk meg. Kilövi a nyilat a királyfi, egy nap s egy éjjel folyton folyvást mentek, akkor találták meg a nyilat rengeteg erdő közepében. Ott leheveredtek, vacsoráltak, de a legidősebb királyfi azt mondta az öccseinek, ő nem alszik el, strázsál az éjjel, nehogy valaki megcsúfolja. Elalszik a két kisebb királyfi, az idősebb meg felalás ételt, s hát egyszer csak jön egy rettentő nagy vatkan. Szörnyű nagy agyarai voltak, mégpedig tiszta színarany agyarai. A királyfi kirántotta a kardját, megölte a vatkant, az agyarait kirántotta, s eltette a tarisznyájába. Reggel felébredtek az öccsei, semmit sem tudtak arról, hogy mi történt. A bátyjuk sem szólott, s mentek tovább. Most azt határozták, hogy a középső királyfi lője ki a nyilát, s 3 nap 3 éjjel mentek, míg a nyilvesszőt megtalálták. Leülnek, vacsorálnak, a legidősebb s a legkisebb is elalszik, de a középső fennmaradt strázsának. Alig szenderül el a két királyfi, lecsap a magas levegő égből egy szörnyű nagy kesejű, rettenetes nagy szárnyával nekivág a királyfinak, de a királyfi hirtelen kirántotta a kardját, s ketté hasította a saskesejű fejét. 2 gyönyörű ezüsttól volt a saskesejű 2 szárnyában. Ezt a királyfi kihúzta, tarisznyájába tette, s reggel, mikor a testvérei felébredtek, egy szót sem szólt, csak mentek tovább. Most már a legkisebb királyfi lőtte ki a nyilát. Mentek is 7 nap s 7 éjjel megállás nélkül, amíg a nyilát megtalálták. Nagy tüzet raknak, letelepednek, vacsoráznak, s vacsora után azt mondja Pengő. Na ma éjjel én strázsálok. A bátyai nem akarták engedni, eleget mondták, hogy kicsi legény ő még ahhoz, de Pengő azt mondta, nem gyerek ő már, s fennmaradt strázsának. Amint jár fel alá, egyszer csak valami szomorú éneket hall. Vajon ki lehet, vajon mi lehet, gondolja magában, s elindul a hang után. Megy mendegél, s egy patakhoz ér, de abban alig volt víz, ami kevés volt, az is állott benne. Ebben a száraz patakban fickándozott, vergelődött egy aranyhalacska, az énekelt oly búsan, oly bánatosan. Kérdi Pengő. Hát neked mi bajod van, aranyhalacska? Ó, mondja az aranyhalacska. Nagy bánatom van én nékem. Megáradott a patak, lesodort ide messze az én hazámtól, most meg elapadott, nem tudok visszaúszni, s így kell elpusztulnom. De már ezt nem engedem, mondta Pengő, s felvette az aranyhalacskát, s addig vitte a patak mentén, amíg jó mély vizet nem talált. Ott szépen a vízbe eresztette. Köszönöm, hogy megmentetted az életemet, te jó fiú, mondta az aranyhalacska. Nesze, adok neked 2 aranypikkelyt, tedd el jól, ha bajba kerülsz, csak lehelj rájuk, s eljövök segítségedre. Azzal a halacska nagy vígan tovább úszott. Pengő is visszament a bátyjaihoz. Az ám, de mire visszaért, a tűz elaludott. Megijedt Pengő, hogy most mit gondolnak róla a bátyjai, ha felébrednek. Bizonyosan nem strázsált, aludott ő is. Gyújtott volna tüzet, nem volt mivel. Mit csináljon, merre forduljon? Felmászott egy magas fa tetejére, hátha lát valahol tüzet. Látott is valahol messze-messze az erdőben, s ő bizony fogta magát, elindult abba az irányba. Alig indul el, szembe jő vele az éjfél. Köszönti illendőképpen. Adjon Isten jó estét, öregapám! Álljon meg egy kicsit, az Isten áldja meg, amíg tüzet hozok. Jaj, édes fiam, mondja az éjfél. Amíg te azt megjárod, addig én 7-szer megyek, s 7-szer jövök, nem lehet nekem olyan sokáig várnom. Bizony, ha nem vár szép szerint, majd vár másként, mondotta a királyfi. Volt a zsebében jó erős spárga, azzal éjfélnek mind a 2 kezét egy fához kötötte. Megy tovább, de 1 óra 2 alig telik belé, jő szembe vele a hajnal. Köszönti ezt is. Jó reggelt, húgom asszony! Adjon Isten, te királyfi! Álljon meg, lelkem húgom asszony, amíg Amonnét tüzet hozok. Jaj, azt nem lehet, mondotta a hajnal. Amíg te azt a nagy utat megjárod, 7-szer megyek, s 7-szer jövök én. Nem alhatnak az emberek olyan sokat egyfolytában. Bizony, ha meg nem vár, mindjárt meg is kötözöm, húgom asszony. S megkötözte a hajnalt is egy fához. Most már meheted bátran, a királyfi. Meg nem állott, amíg ahhoz a nagy tűzhöz nem ért. Látja messziről, hogy 12 óriás ül a tűz körül. Hely, gondolja magában, itt nem kapok én tüzet szép szerével. Fogja a nyilát, oda céloz, s kilő egy égő szenet a tűzből. De megint meggondolja magát, mégis elmegy oda, ne mondják, hogy lopja a tüzet. Oda megy, köszön illendőképpen, az óriások fogadják, jól megnézik tetőtől talpig, s kérdik tőle.
2: Ugyan bizony, te lőtted ki a szenet a tüzünkből?
1: Én lőttem ki, mondja Pengő, de meggondoltam a dolgot, mégis idejöttem. Adjanak kentek egy darab égő szenet Isten nevében.
2: Adunk mi jó szívvel, mondott a legidősebb óriás, hanem előbb forgasd meg a pecsenyénket.
1: Éppen ott sült a tűz felett egy ökör nyársra húzva. Pengő megfogta a nyársat a kis ujjával, s úgy forgatta pergette, akárcsak egy leány az orsót. Mikor jól megpirult az ökör, mondotta Pengő. De már most csak ugyan adjanak tüzet, mert sietős az utam nagyon.
2: Várj csak egy kicsit, mondja az öreg óriás. Látod-e amott azt a fekete várat? Annak a falán van egy kakas, azt előbb lőd le, akkor aztán adunk tüzet.
1: Célba veszi Pengő a kakast, s úgy lelőtte, hogy egyszeri belefordult a vár faláról. Hely, az óriások nem tudták, hogy mit csináljanak nagy örömükben.
2: Hát ennek ugyan mit tudnak kentek örülni? Kérdezte Pengő. Mondja az öreg óriás, mindjárt megtudod. Tudd meg, fiam, hogy mi a bakarasznyi ember szolgái vagyunk. Nekünk kell bevenni azt a várat. Abban a várban lakik a fekete király, és annak 3 szép eladó leánya. A bakarasznyi ember feleségül akarja venni a legidősebb király kisasszonyt, a középsőt meg az idősebb fiának szánta, aki saskesejű képében szokott járni, a legkisebb király kisasszony pedig a kisebbik fiának, aki vatkan képében jár. Hiszen rég bevettük volna mi ezt a várat, hanem az a huncut kakas mindig felébresztette a kukorékolásával a katonákat. No, többet nem ébreszti fel, hanem azért neked velünk kell jönnöd. A vár falában van egy lyuk, azon bebújsz, aztán kinyitod a kaput.
1: A királyfi nem szólt semmit, mit volt mit tenni, ment az óriásokkal. Szépen bebújt a lyukon, hanem amikor bent volt a várban, visszaszólt az óriásoknak.
2: A kaput nem tudom kinyitni, már ahogy tudtok, úgy jöjjetek utánam, különben kint maradtok.
1: Mit csináljanak az óriások? Ha bőrüket ott hagyják, és mégiscsak rászánták magukat. Sorban bújtak keresztül a lyukon, s amint az első bedugta a fejét, Pengő lecsapta a kardjával, a testét meg utána rántotta, s így tovább mind a 12-nek levágta a fejét. Akkor fölment szépen a palotába, Lábujjhegyen végigment a szobákon, s hát a 3 király kisasszony mind más-más szobában alszik. A legidősebb király kisasszony szobájában egy egész meg egy félig égett gyertya volt. Az egész gyertyát meggyújtotta, a félig leégettet a zsebébe tette. Aztán ment a középső király kisasszony szobájába, annak az aranyrojtos sejemkendőjét vette el. Ment a legkisebb király kisasszony szobájába, de már annak a gyűrűt húzta le az ujjáról. Azzal szépen kiment a szobából, el az óriások tüzéhez, felkapott egy darab égőüszköt, szaladt vissza a bátyjaihoz. Amint ment visszafelé, eloldotta a hajnalt.
2: Na most mehet, húgom asszony, szerencsés utat!
1: Aztán eloldotta az éjfélt.
2: Menjen kendis, bátyám uram, Isten hírével, eleget aludtak az emberek!
1: Mire kivirradott, s a testvérei felébredtek, csak úgy ropogott, pattogott a tűz. De egy árva szó nem sok annyit sem szólt arról a bátyjainak, hogy hol s merre járt, s hogy milyen sokáig aludtak. Hát jól van, tovább ment a 3 királyfi, mentek 7 ország ellen. Egyszer betértek egy kocsmába. Haj, sok vendége volt annak a kocsmának, alig fértek el benne az emberek. De nem is csoda, mert itt minden utas annyit ehetett, ihatott, amennyi belefért, s egy árva krajcát sem kellett fizetni. Az volt a fizetés, hogy aki ide betért, s evett, ivott, mielőtt elment, el kellett, hogy mondja a maga történetét. Azám, ti nem is gondoljátok, hogy ki lehetett a kocsmáros. Ez a kocsmáros az a király volt, akinek a várát az óriások be akarták venni. Mióta Pengő megölte az óriásokat, mindenfelé kerestette a király, hogy ki lehetett az a derékvitéz ember, aki az óriásokat megölte, de senki sem állott elő. Kocsmát nyitott, úgy akarta megtudni az igazságot. No, bemennek a királyfik ebbe a kocsmába, jó lesznek isznak. Hordják a bort a király kisasszonyok, kínálják a dali szép legényeket. Aztán Pengő elkezd beszélni, de még felit sem mondta el a történetének, int a király a legidősebb lányának. Az eltűnik, s hát egy kicsi idő múlva megáll a kocsma előtt 4 aranyos bársonyos hintó. Mind a 4 hintó elé 6 ló volt fogva.
2: No, mondja a király, csak azt akartam megtudni, édes fiaim, hogy kiölte meg az óriásokat. A fiaim vagytok mind a hárman, gyertek velem a váramba, még ma megtartjuk a lakodalmat. Beleülnek a hintóba párosával, hazavágtatnak a fekete várba, lett nagy dínom, dánom, lakodalom, folyt a bor Hencidától Boncidáig, nem volt vége a helyehújának két álló hónapig. Látjátok, látjátok, mondott a pengő a bátyjainak, mégis javunkat akart az édesapánk, mert különben nem láttunk volna országot, világot, stán hírét sem halljuk ennek a három szép leánynak. Igazad van, mondották az idősebb királyfik. Javunkat akarta az édesapánk, hanem most már illendő volna, hogy megnézzük a mi országunkat is. Jó lesz, biza, mondják, s mindjárt megegyeznek, hogy indulnak haza. Hadd lássák, nem szökötte meg az országuk. Befogatott a király a három hintóba, s indultak haza mind a hárman, s vitték magukkal a feleségüket is. Az első kocsiban a legidősebb királyfi ült, s egyszer csak látja, hogy az út közepén a nagy sárban egy bakarasznyi ember vergelődik. Kéri a bakarasznyi ember. Húzd ki a sárból, te királyfi, bizony megszolgálom, mondja a királyfi. Nem húzlak én, minek mentél bele? S azzal tovább hajtott. Jön utána a középső királyfi, azt is megszólítja a bakarasznyi ember, de a középső királyfi sem húzta ki, hanem a legkisebb királyfi az már megállítatta a hintaját, leszállott, kihúzta a bakarasznyi embert a sárból, még fel is ültette a hintóba. Hát egyszerre, uram teremtő, mi történt? A bakarasznyi ember megragadja a királyfi feleségét, belecsavarta a hétrőfös szakállába, s úgy eltűnt vele, mintha a föld nyelte volna el. Hely, nagy búbánat nehezedett a királyfi szívére, mondja a bátyjainak. Ti csak menjetek haza, mert én addig meg nem nyugszom, amíg a feleségemet meg nem találom. Visszaküldötte a hintót az apósához, s elindult gyalog. Ment hetet hét ország ellen. Amint megy, mendegél egy patakhoz ért, s eszébe jut az aranyhalacska, hát ha ez tudna segíteni rajta. Előveszi a két aranyhal pénzt, ráfúvint, s abban a pillanatban ott volt az aranyhalacska, s kérdezte. Mit parancsolsz, édes gazdám? Mondja pengő. A bakarasznyi ember elragadta a feleségemet, ugyan bizony nem tudnád-e megmondani, hol s merre lehet. Feleli az aranyhalacska. Én nem tudom megmondani, de azon a hegyen túl látod-e, van egy bölcsember, az három dolgon kívül mindent tud ezen a világon, s talán meg tudja mondani, hol van a feleséged. Elment pengő királyfi, s addig meg sem állott, amíg a bölcsemberhez nem ért. Ott ült a bölcsember egy nagy sziklának a tetején, lelógott hosszú fehér szakálla. Köszönti pengő illendőképpen, s elmondja, hogy miben jár. Tudom, ha nem is mondod, mondta a bölcsember, de ha meg akarod kapni a feleségedet, előbb te segíts rajtam. Kerek száz esztendeje, hogy ezen a sziklán ülök, s nem tudok felkelni, mert a mátkám a gyűrűjével együtt elveszett. Ha megtalálod a mátkámat s a gyűrűjét, akkor te is megkapod a feleségedet. Kérdezte pengő. Hát hol találom én meg a te mátkádat? Hely, fiam, felelte a bölcs, hiszen éppen azt nem tudom, hogy hol van. Mert tudd meg, hogy csak három dolog van a világon, amit én nem tudok, s ez éppen a közül a három közül való. Visszament pengő nagybúsan az aranyhalacskához, s elpanaszolja, hogy mivel fogadta őt a bölcsember. Csak ne búsulj, mondja az aranyhalacska. A bölcsember mátkája a gyémánt várban van. Meríts egy palack vizet, tégy bele engem, s vigy magaddal, majd visszaszerezzük a bölcsember mátkáját. Elindult pengő királyfi, megy hegyeken, völgyeken át, erdőkön, mezőkön keresztül. Egyszerre csak megérkezik a gyémánt várhoz. Azt mondja az aranyhalacska. No te királyfi, jól megjegyezd, hogy ebben a várban minden fekete, még étellel is csak fekete étellel kínálnak. De te, akármit csináljanak veled, akárhogy megkínozzanak, egyebet el ne fogadj fehér ételnél. Bemegy pengő a gyémánt várba, hát belől olyan fekete, mint a korom. Feketék a falak, feketék a garádicsok, az ablakok. Megy a szobákba, azok is mind feketék. Jönnek a szolgák, fekete az arcuk, fekete a ruhájuk. Aztán asztalt terítenek fekete abrosszal, fekete tálakkal. Hozták az ételeket, kínálták pengőt, egyék. De pengő semmihez sem nyúlt, mert minden étel fekete volt. Akkor egyszerre csak megtelt a szoba fekete emberekkel s asszonyokkal, s úgy megverték pengőt, hogy elnyúlt a földön. Második nap éppen így járt. Hiába erőltették, hiába kínozták, hozzá nem nyúlt az ételekhez. Elkövetkezik a harmadik nap, s hát megfehérettek mind a szobák. Fehér ruhás emberek s asszonyok jöttek a szobába, fehér abrosszal terítettek asztalt, csupa fehér ételeket hoztak, s énekeltek pengőnek szebbnél szebb nótákat. De most már pengő is evett mindenből, amennyi csak belefért. mondja reggel az aranyhalacska Pengőnek. No, a próbát jól kiáltad. Most menj le az istállóba, ottan találsz 4 fekete paripát. Ez a 4 paripa, 4 leány. 1 a bölcsember mátkája, 1 a farkas, 1 a sas, és 1 a holló királyé. Ezt a 4 leányt az a vén boszorkány rabolta el, akiéhez a gyémánt vár. Mert úgy tud meg, ennek a vén boszorkánynak abban telik kedve, hogy mátkás leányokat rabol, azokat lovakká változtatja, hintó elé fogja. Mikor jól lejárta őket, vízbe fullasztja, s megint más leányokat szerez helyettük. Majd az istállóban meglátod a vén boszorkányt darás képében, hol az egyik, hol a másik lóhátára száll, de te csak védj egy ostort a kezedbe, csapkodj a lovakra, s ha meg is kínozott szegényeket, addig csapkodj, amíg a darást el nem találod. Úgy tett Pengő, amint a halacska tanácsolta. Lement az istállóba, egy jó szíjostorral elkezdte csapkodni a lovakat, hogy azok fájdalmukban mind felrúgták a hídlást. Nagyokat nyerítettek. Hanem egyszer eltalálta a darást is. Lefordult egyik lóhátáról, abban a pillanatban vénasszonnyá változott. Nagy csivalkodással kiszaladt az istállóból, s úgy elszaladt, hogy talán meg sem állt a világ végéig. Hát, amint a banya kiszalad az istállóból, a 4 ló gyönyörűséges szép 4 leánnyá változott. Pengő mindjárt indult a 4 leánnyal, s vitte őket a bölcsemberhez. Megérkeztek a sziklához, fel akar kelni a bölcsember, s hát nem tud felkelni, pedig ott volt a mátkája előtte. Hát a gyűrűt nem hoztátok el? Kérdezte a bölcsember. Ja, Istenem, sírt a leány, azt a vén boszorkány elvette tőlem, s magával vitte. Gondolkozott egy keveset a bölcsember, s mondta. Azt már tudom, hogy a földön nincs a gyűrű, mert ha ott volna, tudnom kellene. Hát vagy a levegőben, vagy a vízben van. Eközben odaérkezett a farkas, a sas, meg a holló király is a mátkájáért, s a sas meg a holló király mondotta. No, annyit mi is mondhatunk, hogy a levegőben nincs a gyűrű, mert különben tudnunk kellene róla. Megszólalt az aranyhalacska. Akkor bizonyosan a tengerben van. Egyszeriben összehitte a halakat mind, s kérdezte, hogy nem láttak-e egy mátka gyűrűt. Mind azt felelték, hogy ők nem láttak. Mind itt vagytok-e? Kérdezte az aranyhalacska. A sántacsuka még nincs itt, felelték a többiek. Hát egyszer jön a sántacsuka is, rákiált az aranyhalacska. Hát te hol voltál, hol késtél meg? Mondja a sántacsuka. Én bizony egy gyűrűt találtam a tengerben, s azt elittam a kocsmával. Ilyen-olyan teremtette, kiáltotta az aranyhalacska. Mindjárt visszahozd azt a gyűrűt! A sántacsuka nagy dérrel durral elinalt, visszahozta a gyűrűt, odaadták a bölcsembernek, s abban a pillanatban felállott, s azt mondta Pengőnek. A te feleséged a tenger 99. szigetén van, a bakarasznyi embernél. Eredj oda, ott megtalálod, s ha igazán szeret, majd ki tudja a bakarasznyi embertől, hogy miben van a szörnyű nagy ereje. Mert szörnyű nagy ereje van. Akkor aztán elhozhatod a feleségedet. Az aranyhalacska mindjárt előszólított egy nagy cet halat. Pengő a hátára ült, s úgy úszott a 99. szigethez. Hát, amint odaérkezik, s kilép a szigetre, éppen ott sétál a felesége. Ölelik, csókolják egymást. De mikor vége volt az ölelésnek, csókolásnak, azt mondja az asszony nagy búsan. Hiába fáradtál ide, édes uram, nem tudsz megszabadítani a bakarasznyi embertől, mert szörnyű nagy ereje van, és én meg nem tudom, hogy miben tartogatja. A bakarasznyi ember éppen a déli álmát aludta, mondta az asszony Pengőnek, csak bújjon el valahová, majd mégis megpróbálja, hát ha mézes mázos szavakkal kiveszi belőle a titkot. Felmegy a királyné a palotába, éppen akkor ébredt fel a bakarasznyi ember, oda megy az asszony hozzá, simogatja a hétrőfös szakállát, cirógatja az arcát, s mondja. Látod, látod, mindig mondod, hogy így meg úgy szeretsz engem, de én nem hiszek neked. Hát én azt mivel tudjam bebizonyítani? Kérdezte a bakarasznyi ember. Mivele? Azzal, ha megmondanád, hol tartogatod az erődet, legalább én is vigyáznék rá. Nagyot kacagott a bakarasznyi ember. Hát, megmondom neked. Ott vanni az ajtó mellett, abban a darab fában. Ja, Istenem, hát hogy lehet ott tartani, hát ha valaki elvinni, mondotta az asszony. Azzal felkapta a fát, s bezárta az almáriomba. A bakarasznyi ember nagyot kacagott. No, látod, elbolondítottalak, mert nem a fában van az erőm, hanem abban a seprűben, mi? Bizony, ha abban van, akkor azt is elzárom, s elzárta az almáriomba. A bakarasznyi ember még nagyobbat kacagott. Látod-e, megint elbolondítottalak, mert nem a seprűben van az én erőm, hanem a piszkafában. Az asszony szépen felvette a piszkafát, kendőbe takargatta, s elzárta az almáriomba. Azt mondta akkor a bakarasznyi ember. No, most már látom, hogy igazán szeretsz. Hát tudd meg, hogy sem abban a fában, sem a seprűben, sem a piszkafában nincs az én erőm. Ott van az én erőm messze innét az erdőben, egy aranyszarvasban. Ez az aranyszarvas, mikor én alszom, mindig lejár inni az aranypatakba. Ha valaki meglőné, egy bárány szöknék ki belőle, akkor ebben lenne az én erőm. A bárányt, ha meglőnék, kirepülne belőle egy aranykacsa. Ha az aranykacsát meglőnék, abból kiszállna egy aranybogár, s ha ezt el nem pusztítanák, ebben megmaradna az erőm. De ha ezt is elpusztítják, akkor az én erőmnek vége. Hiszen csak azt várta az asszony, hogy elaludjék végre a bakarasznyi ember. Mindjárt kisurrant a palotából, szaladt Pengőhöz, s töviről hegyire elmondta neki, amit a bakarasznyi embertől hallott. Megy Pengő az erdőbe, s amint megy, mendegél, meglát egy farkast. Meg akarja lőni, de a farkas megszólal. Ne ölj meg, királyfi, mert engem a farkas király küldött a te segítségedre. Megy tovább Pengős, egyszer csak a feje felett egy sas repül el. Veszi a nyilát, megcélozza, de a sas megszólal. Ne lőj meg, királyfi, mert én tereád vártam itt. A sas király küldött a segítségedre. Jól van, nem lövi meg, hogy lőtte volna meg. Megy tovább Pengő királyfi, s hát egy holló repül feléje. Célba veszi azt is, de a holló is megszólal. Ne lőj meg, királyfi, mert engem a holló király küldött a te segítségedre. Pengő nem lőtte meg a hollót, hanem ment egyenesen az aranypatakhoz. Ott meghúzódott egy bokor mögé, és várta az aranyszarvast. Hát egyszer jön az aranyszarvas, hegyezi a fülét, néz erre, néz arra, s hogy nem látott senkit, belemegy a patakba. Úszott benne fel s alá, fürdette magát, s akkor Pengő szépen célba vette a nyilával, s lelőtte. Szaladod a Pengő, hogy megfogja az aranyszarvast, de már abban a szempillantásban ki is ugrott belőle az aranybárány. Uccu, ott volt a farkas, neki szökött a báránynak, szétszaggatta. A bárányból kiröppent az aranykacsa, de arra lecsapott a sas, összetépte. Az aranykacsából kiszállott az aranybogár, azt meg a holló fogta meg. Szépen odavitte Pengőnek, s Pengő zsebkendőjébe kötötte a bogarat, úgy vitte a bakarasznyi ember palotájába. Felmegy Pengő a palotába, mondja nagy örömmel a feleségének, hogy megvan a bakarasznyi ember ereje. Hát arra a szóra támolyog ki a szobából a bakarasznyi ember is, s mondja Pengőnek. Megfogtad az erőmet, királyfi, de ha visszaadod, cserébe neked adom minden vagyonomat, mondott a Pengő. Nem kell a vagyonod, s nem is hiszek a szavadnak, mert te jóért rosszal fizettél nekem. Azzal a bogarat beledobta a tűzbe, porrá égett, s ím, halljatok csodát, szemük láttára porrás hamuvá lett a bakarasznyi ember is. No, feleség, mondott a Pengő, most már kettőnké a világ. S mentek haza az asszony apjához. Csaptak nagy lakodalmat, meghívták rá a bölcsembert, a sas királyt, a holló királyt, a farkas királyt, Pengő királyfi két bátyját, s hét nap s hét éjjel szólott a muzsika, folytabor, hencidától boncidáig. Lakodalom után a király Pengőnek adta egész országát, s még ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulse FM. Rádió Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Привет, Настя.
1: И один FM. Классное радио. В дорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. 92.2 FM.

0: J-Don.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сив'яносто два і один ФМ. Класне радіо в дорогу.